Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Olmi Magyar Kultúra Egyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Olmi Rádió Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányiné Demeter Magdi. Most következő műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

Ősz, ne siess, ne kergesd el a nyarat, a meleg fényt, sugarat. Süss ki még nyári nap, simogasd az arcomat, melengesd a szívemet, míg az ősz eltemet. Fogy a fény, fogy a nyár, őszi szél fújdogál, hideg szél, őszies. Ősz, ősz, ne siess. Írta Heltai Jenő Ősz című versében, és mintha meghallotta volna a kérésünket az ősz, nem sietett. Csodálatos, ragyogó meleg napokkal ajándékozott meg az elmúlt hetekben. Nem panaszkodhatunk. S ami ezután jön, annak jönnie kell. Fel kell készüljön a természet és az emberek is az elkövetkező télre. S míg teszi az ősz a dolgát, én egy japán közmondásra gondolok, mely így szól. Ha úgy érzed, hogy mindent elveszítesz, gondolj mindig arra, hogy a fák is elveszítik minden ősszel a leveleiket, mégis egyenesen állnak a tél minden viharában, és türelmesen várják a tavaszt, amikor újra virágozni fognak, és tele lesznek friss, zöld, új levelekkel. Erre tanít ez a japán közmondás, hogy a türelem és a remény szépé teszi még az őszi, borongós napokat is.

Október 4-e szentje, Assisi Szent Ferenc, minden idők egyik legnépszerűbb szentje. Már életében legendák születtek róla. Alakja számos képzőművész, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt is letett meg. Ferenc az 1180-as évek elején született Assisiben. A 20 éves Ferenc egy hadjárat során megsebesült és foggyul ejtették. Szabadulása után visszatér szülővárosába, és fokozatosan felhagyott a nagyvilági élettel. 1208-ig remeteként élt, majd egyre többen csatlakoztak hozzá. Néhány év alatt a testvérek száma elérte az 5000-et. Ferenc Rómába ment, és harmadik Ince pápa jóváhagyását kérte életformájukra. Ő lett a ferences rend alapítója. Misztikus volt, zarándok, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával. Ferenc valahányszor nézte a napot, a holdat, vagy akár a legkisebb állatokat, mindig énekelni kezdett, és dicsérő énekébe az összes teremtményt bevonta. Számára valamennyi teremtmény fivér és nővér volt, aki szeretett kapcsolatban állt vele. Ezért feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. 1226. október 3-án halt meg, és október 4-én temették el. Két évvel később 9. Gergely pápa szentté avatta földi maradványait. 1230-ban újra temetik Assisiben, a tiszteletére épített Szent Ferenc bazilikában.

A legenda szerint Szent Ferenc Kanárióban prédikálni kezdett a népnek, de előbb megparancsolta a fecskéknek, hogy hallgassanak, míg el nem mondja beszédét. És azok azonnal engedelmeskedtek. Tovább menve fölemelte tekintetét, és észrevette, hogy az úttól nem messze a fákat óriási madársereg lepte el. Egészen elámult a madarak hihetetlen sokasága láttán, és azt mondta társainak: várjatok meg itt, amíg prédikálok húgocskáimnak, a madaraknak. Letért a mezőre, oda ment a madarakhoz, és elkezdett beszélni a földön csipegetőkhöz, mire a fákon ülő madarak is mind odasereglettek hozzá, valamennyien szép csöndben várták végig a beszédét, és el nem szálltak addig, amíg Szent Ferenc égnek nem eresztette őket. Amikor Szent Ferenc közöttük sétált, és csuhájával megérintette a madarakat, akkor sem repült el egyik sem. Így szól a legenda Assisi Szent Ferencről.

Egyes vidékeken úgy vélték, hogy a vetésre a legalkalmasabb a ferencheti búzahét, vagyis az október 4-e körüli napok. Máshol Ferenc napja szüretkezdő napnak számított, amikor a gazdák kimentek a szőlőbe, és kanász ostorral durrogtattak a hegyen, hogy elriasszák a gonosz szellemeket. Szintén szokás volt ezen a napon ültetett kotlós alá egy nyírfaágat tenni, hogy azzal megvédjék őket az ártó, gonosz hatalmaktól, míg a csirkék ki nem kelnek. Assisi Szent Ferenctől, e nemes szenttől sokan remélnek vigaszt. Patronusa többek között a magányosan haldoklóknak, a környezetnek, a környezetvédőknek, a családoknak, az állatoknak és madaraknak. Október 4-e az állatok világnapja is. Október 4-től 10-ig nemzetközi madármegfigyelő napokat tartanak.

Reményik Sándor, a nagy piktor. Október, a piktorok piktora, már teljes lendülettel festeget. Ecsetjét aranytengerekbe mártva húzza hervadó világ felett. Nézzétek, milyen biztos mozdulat, milyen könnyed, és mély könyörtelen. Szépséget s halált egyben osztogat. A bágyat lombra, ahogy rálehel, irtóztató és hízelgő a hangja. Meghalsz, de utoljára szép leszel.

A piacon már kora reggel óta állnak a standok. Katonás rendben szépen kipakolva csábítják a vevőket az illatos gyümölcsök, a zöldségek és a virágok. Az árusok kedvesen köszöntik a korán kelő vásárlókat és ajánlják áruikat. Minden kapható, ami szemszájnak ingere. Öreg nénikék kosárkájukkal a karjukon nézegetik, válogatják a gyümölcsöket. Itt hozzá lehet nyúlni, szabad megvizsgálni, hogy elég érettek-e, sőt, meg is lehet kóstolni. Barátok, ismerősök, szomszédok találkoznak a piacon. Köszöntik egymást, egyik-másikkal leállnak beszélgetni, újdonságokat, híreket cserélnek, egymásról érdeklődnek. A háziasszonyoknak a szombat reggeli piac szertartás, a kedves találkozások helye. Főzési tanácsokat és tippeket cserélnek, de a piacon ismeretlen emberekkel is könnyen szóba elegyedik az ember. Mindenki vidáman teszi kosarába vagy táskájába az illatos gyümölcsöt, a friss zöldséget, s a virágárusoknál vesznek hozzá egy-egy csokor, vagy esetleg egy cserepes virágot. Élénken zsong a piac. Különleges hangulata vonza oda az embereket. Mindenkinek megvan a kedvenc standja, ahol rendszeresen veszi a tojást, krumplit, zöldséget. Szombatonként az utam átvisz a piacon, és én is megvásárolom, amire szükségem van. Gyakran találkozom én is ismerősökkel, akikkel elbeszélgetek. De ha nem veszek semmit, akkor is szeretek körbesétálni a piacon, mert szeretem a hangulatát. A virágárusok előtt mindig megállok, megcsodálom a szebbnél szebb színekben pompázó, ezerféle, a különböző évszakok különböző virágait. Amelyik illatozik, megszagolom, s egy-egy ismerős, régen látott virág illata néha egy pillanatra hazavarázsol. Ha más országban, idegen városban járok, szívesen keresem fel a piacokat, mert minden országnak, minden népnek más az árukészlete, más a hangulata, és mások az emberek. A piacokon megismerhetjük az ott élő emberek vásárlási és étkezési szokásait, tehát nem csak emberi, hanem gasztronómiai és kulturális találkozások színhelye is. A piac mindig hűen tükrözi az évszakok változását. A piac az ízek és illatok kavalkádja, egy olyan hely, amely minden érzékszervünkre egyszerre hat. Szeretem a piacokat. A piac több, mint egy elárusító hely. A piac az illatok, a színek, a mosolyok és a találkozások színhelye. A piacok élnek. A piac az élet egyik legpezsgőbb és legkülönösebb színfoltja.

A nyári és őszi időszakban fontos a friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztása, ezáltal feltöltjük vitaminkészleteinket, hogy a hosszú hideg hónapok alatt sem merüljön ki szervezetünk vitaminkészlete, és ne legyünk betegek. Ma elmondom, melyek azok a zöldségek, melyeket ősszel érdemes fogyasztani, hogy sokféle tápanyaghoz, vitaminhoz jussunk. Az őszi zöldségek közül legfontosabbak a káposztafélék. A káposzta a rengeteg rostos anyag mellett sok, a bőr és az immunrendszer számára fontos A és C vitamin tartalmaz. Sok benne a vörös vértestek termelődéséhez fontos vas is, kalcium tartalma a csontok egészségéhez járul hozzá, levelének rendszeres fogyasztása a hajhagymákat erősíti. A fehér káposzta sajnos főzés közben elveszti vitamintartalmának jó részét. A savanyított változat viszont igazi vitaminbomba. A savanyú káposzta értékes és olcsó téli C-vitamin forrás. Mindegyik zöldség jótékony hatással van szervezetünkre, de a brokkolinak ezen felül is kiemelkedőek a tulajdonságai. Zöld színét a klorofil nevű anyagnak köszönheti, melynek eredményeként frissíti, vitalizálja szervezetünket és energiával tölti meg. Sokan őriznek gyermekkorukból rossz emlékeket a kelbimbóról. Ez a finom őszi zöldség manapság kiváló új receptek alkotó része. A karalábét, az édes, kissé dióízű zöldséget ősszel a legjobb leszedni, és kitűnően párosítható fehér répával, édes köménnyel.

A mosoly, amely tovább vándorolt. Tanmese, írta Anthony de Mello. Egy kis faluban élt egy lány, aki minden reggel ugyanazon az úton sétált végig. Nem volt különleges, nem volt hangos, nem volt feltűnő. Csak egyetlen dolog tette különlegessé. Mindig mosolygott. Egy nap, amikor a piac felé tartott, meglátott egy idős asszonyt, aki nehéz kosarat cipelt. A lány rámosolygott, és halkan így szólt. Segíthetek? Az asszony arca felderült, nem a segítségtől, hanem attól a meleg, őszinte mosolytól, amit már rég nem kapott senkitől. A lány átvette a kosarat, és együtt indultak tovább. A piacon az asszony, akit felvidított a kedvesség, odalépett egy árushoz, aki épp bosszúsan pakolt. Az asszony kedvesen megdicsérte a friss gyümölcsöket. Az árus meglepődött, majd mosolyogni kezdett. A mosoly azután tovább ment. Az árus kedvesebben bánt a következő vevővel, aki ettől jobb kedvre derült. A vevő hazafelé menet megállt egy kisfiú mellett, aki sírdogált, és adott neki egy almát. A kisfiú felvidult, és amikor hazaért, kedvesen átölelte az édesanyját, aki egész nap fáradt volt. Az anya ettől a váratlan öleléstől könnyekig meghatódott, és este, amikor a férje hazatért, végre nem fáradtan szólt hozzá, hanem szeretettel, mosollyal. És így ment tovább. A kedvesség, amely egyetlen mosolyból indult, körbejárta az egész falut, és mindenkit megérintett, akihez csak eljutott. A lány pedig, aki reggel mosolyogva indult útnak, mit sem tudott arról, hogy az egész napot ő tette szebbé. Nem nagy tettekkel, csak egy apró, őszinte, szívből jövő mosollyal.

vásárfia egy régi népi kifejezés, amely azt a kis ajándékot vagy édességet jelenti, amelyet a vásárba látogató személy visz haza a vásárból a gyerekeknek, a családjának vagy a szerelmének. Régen hagyományos vásárfiák voltak a mézes kalács szívek, huszár vagy baba, édességek, mint a kürtös kalács, cukorkák, valamint a kézműves apróságok és a kézi készítésű játékok.

a gyermekeknek Zelk Zoltán versét mondom el. A címe Ez aztán a vásárfia. Milyen szép nagy ez a tó, megveszem, ha eladó. Meg a nádast, meg a hegyet, meg az esőt, meg a szelet. Szélben úszó falevelet, fecskét, rigót, vadludakat, megveszem a napsugarat és a köncölszekerét, rúdját s a négy kerekét. De ha megveszed a tavat, esőt, szelet, madarakat, szállni indult falevelet, meg az erdőt, meg a hegyet, ha talán az egész eget, ha eladják, ha megveszed, hová viszed? Hová teszed? Hová tenném máshová? Ahol voltak, csak oda. A tavat a medrébe, göncölt vissza az égre, hegycsúcsát az ég aljára, a nádast a tópartjára, falevelet őszi szélnek, ahol vannak, csak ott szépek. És aztán az egészet ajándékba adnám néktek.

Bizonyára mindenki gyönyörködött már az őszi táj szépségében. A természet a legszebb, legszínesebb ünnepi ruháját ölti fel. Költők, írók, festők leggyakoribb témája a színpompában tündöklő természet az őszi hónapokban. Jane Austen így ír erről. Az ősz a hangulatok kiapadhatatlan forrásaként hat az érzékeny lélekre. Minden olvasásra érdemes költőt megihletett, hogy néhány méllabos sorban megörökítse. Az őszről nem írnak vidám verseket, és az őszről nem szólnak vidám dalok. Szomorúságot, búcsút, elmúlást idéz ez a hangulat, és mégis szeretjük. Szeretjük a szépsége miatt, mert nincs csodálatosabb, mint az őszi fa levelek színgazdagsága. Olyan, mintha a tüzes színekkel próbálná kárpótolni a természet, hogy eltűnik a meleg, hogy a nyári események most már csak emlékek. Részlet Kálnoki László verséből. Megrázzák ősz szakállukat az évek, s távoznak. Épp csak megpihentek itt, mint vándoraggastyánok, kik motyójuk izmos vállaikon tovább viszik. Alakjuk lassan tűnik el a ködben, s még ormotlan csizmájuk lépeget, észre se vesszük, hogy batyuba kötve viszik magukkal az emlékeket.

Az erdő minden évszakban csodálatos, de talán a szeptemberi és októberi erdő színei a legszebbek. A nyárfákon majdnem fehérré halványulnak az utolsó levelek, a tölgyek zöldje barnára hajlik, mielőtt lehullatnák leveleiket, a bükk égővörös, a fenyők pedig zöldelnek. Őshonos fáink, a tölgy, a szil, a szelíd gesztenye, a nyárfák sokféle faja, s a majdnem feketébe hajló, mélyzöld tűlevelű tiszafák, sokszínű levelei kápráztatják ilyenkor az erdőkben és parkokban sétálók szemeit. Szomorú a kert, bánatosak a virágok, érzik hervadásukat. Róluk írt a Petőfi Sándor. Búsulnak a virágok, szegénykék, betegek. Nincs messze már halálok, mert a tél közeleg. Mire a tél megjön, már csak egy-egy árva levél lebeg a didergő ágak hegyén.

Az Ulmi Magyar Kultúra Egyesület 2026. október havi műsor tervéből. Október 11-én vasárnap 12 órától katolikus Szent Mise lesz Najulmban, a Mária Königin templomban. 15 órától katolikus Szent Mise, Magyarok Nagyasszonya templom búcsú Ulmban, a Wengen kirchében.

0: Műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúra Egyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Rádió Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsor szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Napsugaras, nagyon szép őszi hétvégét kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. Viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.